0: Mi kell szentül?
1: Dennis Zander.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.